0: Melyik válság?
1: Melyik válság?
0: Can you dispatch first responders to our location? Non-emergency traffic.